0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Freedom Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: 비동규 라디오.
1: Check it out.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek minden.
1: Bitang jó rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

Bitangyó Rádió.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ja. Oh, war das ja.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as.

All systems ready for action.

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztértű repett sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis fiú zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió.
3: A legjobb zenéket.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

szerettem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Vittorio Rádió.
1: Legyél velünk te is, hogy egy hullám hosszon.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

Hello, bello, kedves Bitangyo Rádió hallgatók, ez itt a Lazulási Velem Szille, egészen 18 óráig vagyok veletek, szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, a haveroknak, a barátoknak, és mindenkinek is, aki él és mozog, elindul a Lazulási Velem. Várok mindenkit a chatfalunkon, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel. Jó, kötőjel, radio.com. Remélem, ma mindenki jól fog szórakozni, mert elég jó zenéket hoztam szerintem, minden nagy képűség nélkül, úgyhogy hát érezzétek jól magatokat mindannyian, hiszen azért jöttem, ugye?

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Hello, bello, kedves bitangok! Üdvözlök minden kedves hallgatót, a külső hallgatókat, a kollégákat és a cseteken lévő emberkéket. 2026. július 28-a van, és Szabolcs névnapja van. Minden Szabolcsnak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak boldog születésnapot kívánok. Hát elérkezett ez a mai nap is, ugye, amikor végre kicsit lazulhatunk együtt két órán keresztül, aztán majd érkeznek a fiúk is, és velük is majd lazulhattok. Na de, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. Itt a Bitang Jó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Itt van a két robotunk, Bobby és R2D2, aztán kedves Bubu 81 és Bubuné, Csámpás Rózi, Nefertiti, Kata, Boborján, Mázli is itt volt. Úgyhogy hát kellemes lazulást mindannyiótoknak, és hát várok mindenkit ide hozzánk, ugye? Aztán jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is. Itt van Dani 195, Promise, Spiky, Imre 400, nektek is nagy puszi, kellemes lazulást. És ugye a heavenface.com lakóinak is nagy puszi nektek. Itt van Little Evil Devil, Ironella, Margitka, Klau, aki ugye aktív csaj. És ugye Nero is itt van. Meg hát ki tudja ki van itt, ugye? Annyian vagytok, 55-en vannak épp a társalgóba, a Heaven-ön. Pasi Budapest is itt van. Hát hello, bello, neked is szép délutánt kívánok, és mindannyiótoknak, hát remélem mindenki jól fogja magát érezni, ugye? Figyelj, Csámpás Rozi, olyan gifet lophatsz tőlem, amilyet szeretnél, pláne ha rakok ki, ugyebár annyit lophatsz, amennyit nem győzöl. Úgyhogy hajrá! Na de, induljon el a mai délután, mit szóltok hozzá. Csapjunk a lecsóba, érkezik Chris Ra. Road to Hell 2021-es feldolgozás DJ Kupitól, aztán Falling Sky. Ez itt a Bitang Jó Rádió.

Érdik volna kis nagy puszi. A Facebook lakókat is üdvözlöm. Hello, bello!

Hát gyerekek, ma se kellett nejlonka, ugye, a habtestemre. És remélem a tietekre se.

Na hát kérem szépen, míg derülnek itt ki, Nefertiti elviszi meetingre, Sárvára a nejlonkáját is abban lesz. Hát figyelj, remélem nem fog besülni a segged. Igen, igen, képet küldjél róla, légy szíves majd.

Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Vitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Üdvözöllek, kedves Vida Erika, kellemes lazulást neked is, a Facebook lakóknak is, mindannyiótoknak is, akiket éppen nem láttok. Nem látok, sajnos, mert nem járok fel a Facebookra. Van nekünk egy szép csetünk, oda szoktam járni, és ha szeretnétek látni, vagy hát csak jól érezni magatokat, szívesen várunk mindenkit nyilván. Így van. Meg hát a nejlonkákat is, ugye? A nejlonka felajánlásokat dereje vágóval. Na hát kérem szépen, ugye? Nos, hát ezen a héten nagyon-nagyon meleg lesz a Szolziher. Úgyhogy készüljetek fel lelkileg is, testileg is mindenhogyan. Ez azt jelenti, hogy megint nagyon sokat kell hidratálni, inni, ugye, ami a kezetek ügyébe van. Úgyhogy tessék egymásra odafigyelni is, és inni. Egy kis Hands Up cover érkezik DJ Jerry, és Otta van egy cover remixben. Aztán érkezik Dr. Alban Long Time Ago egy jó kis remixben, bootlegben, 2026-osban. Figyelj, fülej!

Amint láttam, jó a buli a cseteken, hát ez az, ezért jöttem, jó látni titeket, hogy jó kedvetek van. Long time ago.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hello, bello, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyú Rádiót. Mi Bitangyúl érezzük magunkat, lazulunk 1500-al, hanem többel, ugye? Este 18 óráig. Aztán, hát el kell, hogy mondjam nektek a mai menüt, ugye? 18 órától 20 óráig érkezik kedvitang, jól érezzük magunkat, lazulunk 1500-al, hanem többel, ugye? Este 18 óráig. Aztán, hát el kell, hogy mondjam nektek a mai menüt, ugye? 18 órától 20 óráig érkezik.

facebook.com. Nos, hát hozok egy kis deep zenét nektek, kedves hallgatók. Air Madness, aztán egy jó kis Red Jocks nóta, Embrace a dal címe. Fogadjátok sok szeretettel!

Mario na vrat. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt, a Bitangyó Rádióban. A házigazda, Kézi.
1: Hejó, halihó, ez itt a Bitangyó Rádió lazulási című műsora. Velem Szillel egészen 18 óráig. 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz. 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party. Tartsatok majd a fiúkkal, ha van kedvetek és időtök. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chat falára, ami úgy szól, hogy Beat Hang, kötőjel Y-nal két O-val, jó, kötőjel radio.com. Hát kérem szépen, egy kicsit felrobbantjuk a stúdiót, mit szóltok hozzá, jön, érkezik Tiesto 7 Boom, aztán Szigala is érkezik, Give Me Your Love című John Newman feldolgozás, úgyhogy figyelj, fülej!

Hát gyerekek, megállt bennem az ütő. Kedves Dutyi Dili ide a Bitangyú Rádió csetfalára kirakta az ebédjét. Hát kettő kolbász, sült kolbász, és 1, 2, 3, 4 véres hurka. Ó, de megkívántam. Úristen. Nyam, nyam, nyam. Hát egészségedre, Dutyi Dili. Iron Ella cuppantja kedves havát! A postás meg hülye.

Dutyi Dili, azért holnapra is tegyél el ebből a sok disznóságból, jó? Gondolj rám holnap. Nincs is jobb kaja a világon, mint a házi jó véres hurka. Imádom, gyerekek. Úgyhogy, ha valaki nagyon akar szeretni, az meglephet vele. Meg is nyíltam a számat, úristen!

Bizony, aki dolgozik, vagy éppen indul a dolgozóba, annak, vagy éppen jön haza a dolgozóból, annak, amíg haza nem ér, kitartás.

Hello, hát képzeljétek el, hogy jön egy előadó, aki természetesen Pink, és kettő zenét hoztam, az egyik a Trey, a másik Today, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, és küldöm mindenkinek, azoknak is, akik szeretik a Pinket, ugye? Na figyelj,

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, kedves Pista 67, üdvözöllek a Bitangyú Rádió chat falán, kellemes lazulást kívánok neked, és azoknak is, akik éppen belekapcsolódtak a műsoromba, ez meg mindig a lazulási, 17 óra 8 perc van, el se hiszem, hogy ilyen gyorsan eltelt egy óra, ugye, hát ez nem normális, ugye, hát kérem szépen 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, ne felejtsétek el, a fiúk is nagyon jó zenéket fognak tolni, bizony. Ami a zenéket illeti, jön egy house remix, egy afro house remix, Zombie Cranberries-től, aztán The Shadowers-től az Abracadabra, Peter Valley remixe 2020-ból, figyelj! Küldöm mindenkinek, aki szereti.

Remélem mindenki jól érzi magát, mert hogy érkezik még egy scooter nóta, Move Your Ass. Na gyerünk, hát pörgessük meg a falakat! Szedd alá!

0: SBS o Big Donkey u radiju.
1: Move your ass, Fede. Us.
2: Starting the microphone business. I've got
1: us starting on it.
2: Move your ass.
1: Nagyon örülök akkor. Tekerjük meg azt a bringát. Előre vagy hátra?

Move your ass!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Remélem már kellemesen ellazultatok. Már csak egy rövid fél órán van sajnos veletek, de ne csüggedjetek, holnap is érkezek 16 órától Retro című műsorommal, egészen 18 óráig, aztán 18 órától 20 óráig érkezik kedves Pinocchio Maxi Sensation című műsor. Itt fél órán van sajnos veletek, de ne csüggedjetek, holnap is érkezek 16 órától Retro című műsorommal, egészen

Facebookon. Érkezik egy 2022-es, nem, 20-as felvétel, illetve egy, hát egy átdolgozás, úgymond. Egy kis Ameno erától, aztán érkezik Lady Gaga is, ugye? Lady Gaga, Hold Me Hand, Dirty Disco, egy kicsit másabb stílusban. Most akkor figyelj füle és tartsd velem!

bizony ma nagyon szárnyalunk a zenékkel, legalábbis én nektek, remélem mindenki jól érzi magát. Hát hamarosan el kell, hogy majd köszönjek sajnos. Olyan gyorsan eltelt ez a két óra, hogy pikpak. Na de ne bánkódjatok, holnap is érkezek 16 órától jó kis retro zenékkel, úgyhogy várok mindenkit holnap. És a mai napot, ami illeti, ugye, 18 órától 20 óráig érkezik Ronnie és a zenei káosz, 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tartsatok velünk!

Egy jó kis Smakov bootleg mix itt a Bitang Jó Rádióban. Imani, don't be so shy.

Igen, érkezik egy 2016-os bootleg, Run DMC, It's Like It, itt a Bitang Jó Rádióban.

Egy jó kis kabátos zene, ugye? Én úgy szoktam ezeket a zenéket hívni, amik így fel vannak villanyozva. Kabátzene.

Jön, érkezik egy érdekes zene, Gorilláz az előadó. Feel Good a dal címe, fogadjátok sok szeretettel.

Hamarosan érkezik az utolsó zeném mára nektek, kedves hallgatók. És szerintem nagyon meg fogtok lepődni. Mármint a zenén.

nos akkor indítom is. Figyelj, fülej! DJ Kerla Masupja itt a Bitangyo Rádióban, AC/DC és Chucky. Fogadjátok sok szeretettel, Shock Me Art Night Long itt a Bitangyo Rádióban. Ne menjetek sehova, érkezik kedves Ronnie és az ő zenei káosza. Szilvolta a Melo Belo!

0: Mikrofonnál Balastya.
1: Let's get ready!

Szépkor estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Kedd van, július 28, 18 óra múlt 4 perccel a magyar idő szerint, mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt két röfergeteges adását. További jó pihen is neked. És nem kell busulni, holnap jön hozzátok újból. De addig bekerérjétek velem, majd olyan sászfer kb. Két óra múlva jön Kézi. Lássuk, ki van itt ma este velünk. A Bitangyó Rádió csetfalán itt van Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Maskura 67, Nefertiti Pista 67, Szürke Kisegér, na meg a két állandó robotunk, R2-D2 és a majdnem minden tudó AI Bobby. Köszi Maskura, nagy puszi nektek is, átadom majd a csajoknak. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak heavenface.com csetesek. Köztük a kis ördög, Little Evil Devil. Ne jó, Little Evil Devil. Itt van Ironella. Ha még van valaki, emelje fel a kezét. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Ahogy Xil is mondta, ma rendet teszünk a rendetlenségben, vagy rendetlenséget teszünk majd a rendben, majd elválik. Tehát ez itt a zenei káosz. A lényeg az, hogy mindenki jól érezze magát. Induljunk akkor egy kis boldogsággal.

Voltszám Sparrow és a Happiness The Magician remixben ezzel indítottuk a mai káoszt. Remélem, ti nem vagytok szomorúak. Főleg két dolog szél után ki lehet az, mármint ki lehetne szomorú. Na de megyünk is tovább, nem mással, mint Ed Sheerannel. Jöjjön Ázi Zamma. Azt a mindenit. Itt már törik szét a panelházat.

Voda csirán és az áz ízem. Tartjuk meg a ritmust. Nem lassítunk. Mi csak most kezdtük el az adást. Remélem, ti sem fáradtatok el nagyon. Megyünk tovább egy olyan dallal, amiben Kézi stílusát fogom bevágni, úgymond. Kézinek van az a szokása, hogy nem engedi végig a dalokat. Most én is így fogok csinálni, mert ez majdnem 8 perces dal. Azért ne vegyük túlzásba, a jóból is megárt a sok. Úgyhogy következik nem más, mint Fancy és a Bolero. Kicsit feldolgozva 2017 Extremet Pop Mix by Mark Elbow. Vagy Elio. Ha mindegy. A lényeg, hogy a következőkben Fancy fog nekünk énekelni. Még talán lesz egy ilyen dal a műsor alatt. De maskor azt is meg tudom csinálni gond nélkül. Visszafelé játszani, bár az inkább úgy lenne érdekes, hogyha mondjuk játszunk mindenki, és ki kell találni a dal címét.

A maskora, figyeljék csak egy kicsit meg a többiek is. Lássuk csak valami ilyesmire gondoltál? Lássuk, ha sikerül. Most tesztelünk. Akkor is ki fogok érte kapni, de lényegtelen.

Na most, kora, valami ilyesmire gondoltál? Így megyen visszafele. Ki ismerné fel, de ki tudja, lehet egy kicsit kipróbáljuk. Lássuk, ki van benne a játékba.

Ő volt Fancy és a Bolero egy Extended Mixben, itt a Bitangyó Rádióban. Haladjunk tovább. Tudjátok, nálam kevés a duma. És akkor menjünk egy kicsit át az állatok világába. Most nem Wolfira vagy Little Lionra gondolok, hanem mondjuk egy pillangóra. Jöjjön Chroma, és a Butterfly egy kis extended techno mixben.

Chroma és a Butterfly Attack, no mix van itt a Bitangyó Rádióban, és maradunk még mindig a bogaraknál. Csak azért, hogyha azt mondom, hogy állatok, még valaki azt mondja, hogy vagy Wolfie, vagy Little Lion, vagy akár Mókuska, de nem. Bogarak, sőt, egy olyan, amik elég idegesítő. És ami érdekes, hogy egy krokodil fog énekelni a bogárról.

Így van, szűnyog invázió. Mosquitoes. Bár Maskora 67 azt mondja, hogy ő nem csapja le, mert hát ugye az övére folyik benne. Hát kicsit feloldva, de van benne egy kicsi igazság, kivéve ha még nem csípett meg. De hát ezek a nők. Mert hát ugye csak a női szúnyogok csípnek. Where you at? Yeah, you mosquito, where you at? Yeah, oh, there you are, there you are.

Na, csak sikerült összehozni. Szürke kisegér, figyelj csak! Volt a pillangó. Volt szúnyog. Na, ha te ennyire helikoptert akarsz, akkor a következő a tied.

Ez volt nem más, mint az Airwolf sorozat betétdala. Azt a mindenit, gatya volt rajta, és csíkos! Vajon abba tartotta a ceruzáját? Na de menjünk tovább! Szúnyog invázió után a lényeg a lényeg. Ahogy mondja az egyik kollégám, hogy ragadjon a bélyeg. Na de az is, hogy maradjunk élve.

Na de úgy gondoljátok, hogy ez a Stayin' Alive rész nem annyira jön be, pontosabban nehezetekre esik úgymond élve maradni, vagy nem pontosan nehezetekre esik, hanem nehéz megvalósítani, akkor meghívok mindenkit egy kis önvédelmi tanfolyamra. Jöjjön egy kis kung fu!

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám Parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Klubzene 2 óra a Bitangyó Rádióban.

Dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Kirk Douglas, ez volt a Kung Fu Fighting itt a Bitangyó Rádióban. Na de maradjunk még mindig a harcnál. Szürke kis egér, további szép estét neked. Köszönjük, hogy itt voltál, várunk természetesen vissza. Mi meghaladunk tovább a Démon Vadász trióval. Tavalyi év egyik nagy... egyik nagy slágere. Ez nem más, mint a Golden.

Rumi Mira és Zui közöse, ők a Huntrix, K-pop, na meg a Golden, és mit szóltok, ha maradunk még egy kicsit a K-popnál? Nem egy évvel megyünk vissza, hanem három évvel, 2023, League of Legends világbajnokság, jöjjön New Jeans! És a világbajnokság betétdala, ez nem más, mint a Gods.

Ők voltak a New Jeans és a Guts 2023-ból. Igen, Kata, gondolom nem szoktad nézni a League of Legends bajnokságokat. Én imádom. Meg az animéket. Jöjjön akkor egy anime. Jó, AI lényegtelen. Tudjátok, ez itt a Káosz Ronival. Ha Roninak tetszik, Roni hozza. Nem tudom, mennyire ismertek az zenéket, ez most a Solo Leveling, se nem Naruto, se nem Bleach, se nem annyira ismert, bár az elmúlt pár évben nagyon-nagyon felkapott, és igazából nem is annyira anime, mivel nem japán, hanem koreai, vagyis manhwa. A második szezon végső harca, jön Beru, és San Jin-woo harca. Shadow King.

amint mondtam, nem mese, ez anime. Nagyjából ugyanaz, de mégsem ugyanaz. Eredetileg novellának indult, mint sok más. Pontosabban, hogy mondtam manhwa, mivel hogy koreai, nem japán, a japánra szűnnek animék. És én is nagyot néztem, bár igazuk van. Ha hisztek, hanem legtöbb korombeli illető ember látott animét legalább egyszer életében, és alig várta, hogy nézze tovább. Mert ha hisztek, hanem mikor gyerekek voltuk, imádtuk Nils Holgerssont. És bizony-bizony, ha hisztek, hanem az a Nils Holgersson az animének számít, mivel hogy Japánban készült.

Na de megyünk tovább! Ha már ennyire benne voltunk, váltunk témát, mivel hogy ez a káosz? Jöjjenek! Királyok és királynők!

0: Ava Max, Kings and Queens itt a Bitangyo Rádióban. És akkor jön egy dal, amit rólam írtak, személyesen. És bizony-bizony, ha Fred azt mondja, akkor Frednek igaza van. Jöjjön, right said Fred.
1: I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Red said Red, I'm too sexy itt a Bitangyó rádióban, meg a mikrofon mögött. Na de ahogy mondják, ízlések és pofonok, még azt mondják, hogy ez se szép, meg az se szép.

Aris Lunara ez volt, még azt mondják, ez se szép, az se szép. És ez itt a zenei káosz. Most már egy kicsit rákapcsolunk. Mert bizony-bizony, hogy szeretjük a zenét. Csak is, ha jó, hangos.

0: Thank you.
1: Scooter Maria, I like it loud, vagyis szerettem hangosan a zenét. Na jó, mást is. De megyünk tovább, akkor most már egy kicsit felpörgetjük a dolgokat. Remix, remix felett. Vagy hogy is szoktak színmondani? Kabátban? Na de nálam inkább hamisítvány. Jöjjön abba! És csak annyit tudom mondani, adjál, adjál, adjál!

Ők voltak az Abba és a Gimme Gimme Gimme egy Moreno J remixben itt a Bitangio Rádióban. Ez természetesen még mindig a Chaos Ronival. Folytatjuk tovább Celine Dionnal. Bár azt mondják, hogy Celine Dion is ilyen ritmusabb dal, akkor hát ők inkább ilyen pop énekes nő, ismerjük be, de ott az internet, akkor mondom az internet, de meg a sok remixelő, feldolgozó, mashupoló, stb. Jöjjön akkor Celine Dion, The Power of Love, meg az I'm Alive egy kis mashup a remixbe, itt a Bitangio Rádióban.

Celine Dion, Power of Love és I'm Alive 2024-es Lebek Remix Laura Furmanovával. Na, csak sikerült kimondjam. Folytassuk azt a bizonyos káoszt. Michael Jackson. És természetesen hamisítva egy kicsit. Jön Smooth Criminal. Egy kis elektro remixben.

Michael Jackson és a Smooth Criminal egy gyerek Troll remixben. Ez itt még mindig a zenei káosz Ronival. Ne, és akkor pörögjünk, mint egy lemezjátszó. Pontosabban a lemez, már a lemezjátszó az egy helyben marad, csak a lemez pörög.

Denzel, You Spin Me Round itt a Bitangyó Rádióban. Persze, hogy nem eredeti, mert hát elég sokan feldolgozták ezt a dalt. Na de a következő relatív eredeti, mielőtt David Guetta énekli, vagyis ő zenéli, na meg a kénekel The Egg. Jön egy dal a szerelemről. Szerelem, ne engedje engem.

0: Műsor előzetes következik.
1: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Pszillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel. Pszillel. Pszillel. Pszillel.
2: Music Party.
1: És lazulj el. Lazulás Pszillel. Lazulás Pszillel. Pszillel. Pszillel. Pszillel.

0: házigazgató, Casey, Kucska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: És bizony, Sasper kb. 25 perc múlva jön hozzátok, Kézi indítja a Music Party-t. Mi meg folytatjuk tovább. Jöjjön Disturbed. The Sound of Silence, természetesen hamisítva.

The Sound of Silence Morgan Roxanne remixben 2025-ből. Na és akkor egy kis stílusváltás, mert természetesen ez itt a káosz. Jöjjön egy kis twist!

Jive Bunny and the Master Mixers, ez volt Let's Twist Again, itt a Bitangyo Rádióban. És kevesebb mint 20 perc, jön hozzátok Kézi, indítja a Music Party-t. Addig mi elöltözünk nem máshova, mint Kambodzsába.

Kim Wilde. És a Cambodia 1-es Martin Remixben 2018-ból. És közben Békatka is megérkezett a Bitongia Rádió csatfalára, érezd jól magad itt velünk. Folytassuk a misítványokkal. Jöjjön Queen. És a Living on My Own.

Volt a Karávok Stopik, na meg a Queen-től Living on My Own. Haladunk is tovább, mert lassan-lassan át kell adja a mikrofon nem másnak, mint Kézinek indítja a Music Party-t. Na, de addig is valami, amire mindenki vár, egy kis eső.

Palmetta! Ez ott Rózsa Sándor, egy DJ Sinyó remixben. És lassan-lassan átvesz a mikrofont Kézi. Indul a Music Party. Ezt tudjátok, mit jelent. Csak is egyet jelenthet. Hát az, hogy a kalapot azt megtarthatjátok.

Csámpás Rozi lehet követni a példáját. Majd ha elmész, mondhatod a nővérkéknek, hogy ők is.

Hát persze, mire eljöttünk oda, hogy hát csak a kalap kell maradjon, megérkezett Little Lion is. Úgy nyugodtan lehet követni Béik Atka a példáját. Nagy puszi neked! Látszóban Bye Bye Bye, vagyis az NSYNC, volt előtte Joe Cocker, és hagyhatod a kalapodat, minden más mehet. Én meg elköszönök tőletek, mert itt az idő, hogy átadj a mikrofont, Kézinek indítja a Music Party-t. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. Itt van Kéz, a következő két óra műsorvezetője, Little Lion is beugrott a végére, csak hogy vetkezzen. Béik Atka, Bubu 81, Csámpás Rozi, Nefertiti Pista 67, na meg a két állandó robotunk, Artu Ditu és a majdnem minden tudó AI Bobby. Na, kimondtam. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a heavenface.com csetesek. Ha minden igaz a háttérben, meg a cseten itt van Ironella. Na meg Lady Sütyerák is valahol sütyerázik. Ha még van valaki, emelj fel a kezét, úgyse látom, de beírhatja a chatbe. Még van rá egy perce. Természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. És itt vannak mindazok, akik valahol hallgatnak minket. Nyányaim vannak, én viszont legközelebb még egy hét, jövő héten kedden 18-20 óráig jövök a hajrázással, és ha minden igaz, utána fogok kihagyni egy hetet, megyünk Szabira. További jó szórakozást kívánok mindenkinek, Kézivel, sziasztok!

Dobijamo rat. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Kellemes estét minden kedves Music Party hallgatónak. Kedeste 8 óra, így hát újra kigyúlnak a fények a Bitangyó Rádióban. Ma este is össze fogjuk kötni a múltat a jelennel. És pedig úgy, hogy a 80-as és 90-es évek felejthetetlen italo és euro diszkó dallamai mellé behúzzuk a legújabb feldolgozásokat és új generációs italo diszkó dalokat is. Hát ez a műsor, ahol ma is a modern köntösbe öltöztetett retro klasszikusoké főleg a főszerep. 2 óra nosztalgia, valamint friss energia hallható itt a Bitangyó Rádióban ma is. És hát ma is egy újabb időutazás vár majd benneteket itt a Music Partyban. Szólnak majd a legnagyobb italodiszkó, eurodiszkó klasszikusok, és hát szokás szerint jönnek a jobbnál jobb feldolgozások, ahogy mondtam, volt este 10-ig megállás nélkül a jó muzsikáké lesz a főszerep, nem mintha ebben a 2 órában, amit Roni művelt nekünk, nem lettek volna jó zenék, tehát most jobbak lesznek. A szlogen pedig már ismerős, sok minden más is lesz itt majd a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik, és pedig szexi kollégámnak és dallos pacsirtánknak, Roninak megköszönöm a mai műsort és a jó hangulatot. Köszönjük szépen! A nevem Kézi Kocska Zoltán, kedves hölgyeim és tisztelt uraim, biztonsági éveket kérem bekapcsolni. Este 10-ig nincs megállás. Igen, tudom, nem sokan bírják, szokás szerint este 10-ig, de van, aki azért megpróbálja. Innen is hálásan köszönöm nekik. Na, kellemes kikapcsolódási zenehallgatást kívánok ehhez a 2 órához minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Tartsatok velem ma este is.
0: Are you guys famous? Well, I hate to brag.

Na kérem szépen, az első dal Frankie Doug Production és a Big Big Big Japan. És itt a cseten, itt van egyelőre velem Pista 67, Nefertiti, Csámpás, Rozi, Bubu, Békatka, Roni és Little Lion kolléganőm, természetesen Roni kollégám is, ezt elfelejtettem mondani. És már bele is csaptunk a második dalba, egy 80-as évekbeli dal. Hanzi Zoli kollégám rettenetesen sokat játsza ezt a dalt. És ez Gina T. Tokyo by Night című dala.

Na figyeljetek, egy politikusokkal teli busz kirándulásra indul vidékre. A sofőr belefeledkezik a festői tájba, így beleesik egy szakadékba, egy tanya mellett. Másnap kérdezi a rendőrség, és kihallgatják a tanya tulajdonosát. Hát nem talált áldozatokat? De, találtam. És hol vannak? Hát eltemettem őket. Az összes politikus meghalt? Hát én még azt mondta, hogy nem, de én már ezeknek nem hiszek.

By Night, és ez volt a Gina T. És a 2000-es években volt egy dal, melyet Mary J. Blige énekelt nekünk, és annak a dalnak a címe Family Affair volt. Hát ez a dal fog most jönni.

Közben lett két érkező is a csetre. Az egyik Kata, és a másik pedig Hava. Hát puszi nektek! Ez volt a Family Affair, és ez volt Mary Jane.

Ez a Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán. A következő dal pedig majd a Mikon Mission-től jön. A dal címe The World Is You.

The World Is You, Make Home Mission. Na, egy kisgyerek sír a hentes boltban. A hentes megszólítja. Mi a baj, kisfiú? Nem tudom, hogy apa mit mondott, azt, hogy Csaba hoz egy szál Gyulait, vagy Gyula hoz egy szál Csabait, mondja a kisfiú. Jaj, fiam, ha mi se egyszerűbb ennél. Hogy hívnak? Elemér!

úgy döntöttem, hogy a következő dalt azoknak küldöm, akik itt vannak a cseten. A következő dalt majd, ami ezután jön, ezután a dal után, azt pedig majd a külsős hallgatóknak, többek között Tóth Wolf Attilának. Tehát akkor jöjjön a cseteseknek egy nagyon jó kis dal.

Induljon a bonsai! Ezt küldtem a cseteseknek, a következő dal pedig majd a külsősöknek szól. Ez volt a Bonanza Bonsai. Ez a Music Party, 20 óra 22 perc van. Egy olyan dal jön, amelyet mashupnak szoktak nevezni, mivel hogy két dal van egybegyúrva egy dalba. És ez pedig majd egy olyan előadótól jön, melynek neve Kylie Minogue, a másik pedig King of Leon. A dalok pedig ugye az Can't Get Enough, és a másik pedig a Sex on Fire. Ezek a dalok lesznek majd összegyúrva egybe. Jobban mondva, a Kylie Minogue dala Can't Get Out of My Head. Pontosabban ez a címe.

frappás címet adtak a dalnak, Can't Get Your Sex on Fire. Ez volt Kylie Minogue és King of Leon. És a Music Partyban a folytatásban Jam & Spoon.

És hát a következő dalt, mivel hogy elfelejtettem megemlíteni, küldeném a Facebookra Lizának, mert azt írja, hogy vannak itt elegen a cseten, hát ő bizony kintről fog hallgatni. Hát akkor megtiszteltél azzal, hogy hallgatol, úgyhogy küldök neked egy dalt.

ez a dal Lizának szólt, a következő dalban pedig vissza fogunk térni ahhoz a... Na, mindegy. Vissza fogunk térni valamihez. Volt egy rovatom, amelyben popdalokat rock verzióban játszom. Hát ez jön most. Rock verzióban egy popdal. És ez pedig a Smart Boy lesz. Hát igen, zavarba gyűjtem. Mert a dal végén volt olyan, aminek nem kellett volna ott lenni. A Communards-tól, vagy éppen a Bronski Beat-től a Smart Boy egy Neon Rage Vortex remixben vagy feldolgozásban.

és megérkezett Mókuska is a csetre. Biztosan kíváncsi volt, hogy mit bakizok ennyit. Különben nem szoktam bakizni, és most sem bakiztam. Csak nem találom a szavakat, olyasmiket írtok itt a cseten. Hát ez volt a Smart Boy rock verzióban. Az előadó pedig a Neon Rage Vortex volt.

városi fickó sétál az egyik faluban, és a pályaudvart keresi. Meglát egy székelyt, oda megy, és érdeklődik, hogy hány perce van a pályaudvar. Hát, ha itt megy az úton, egyenesen akkor kb. 40 perc, de ha kerül egyet, és a mező felé megy, akkor csak 25. Hogy a kerülő úton gyorsabb? Hát, mert ott ki van engedve a bika.

9 óráig még talán két dal belefér. Azután lesz egy pici reklám, és utána pedig majd egy újabb órát kezdünk.

Hát ebből a dalból nem sokat fogok játszani. Mert 20 óra 58-as perc van. Egyébként a dal címe Dance With Me, és M. Fate az előadója a dalnak.

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel. Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Tégy bele egy kis, már elfeledett dalt,

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Program ajánló hangzott el.
2: Nos hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, a következő óra, ugye 10 óráig meg se fogunk állni, jön a következő óra, és az első dal pedig majd az Inner Circle-től jön, a Da Bomb, ez lesz a dal címe. További jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki marad, többek között Nefertiti, Csámpás, Rozi, Bubu, Békatka, Roni és Little Lion kolléganőm. Hát jó szórakozást kívánok a következő egy órához is!

0: Ez a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán, mindenkinek jó szórakozást és kellemes estét. A következő dal egy mashup lesz újfent. Tudjátok, két dal egyben. Hát a Soft Cell és Rick Astley következik egy dalban.
1: Bitangyó Rádió. Welcome back.

volt egy érdekes feldolgozás, egy mashup. Rick Astley dala és a Soft Cell dala egyben. Never Gonna Give You Up és a Tainted Love.

Érdekes feldolgozásban a Los del Rio Macarena-ja. Ez a Bitangyó Rádióban, a Music Party minden kedden 8-tól 10-ig, vagy tovább. Mikor mi, nem? A cseten pedig továbbra is Nefertiti Csámpás, Rozi Bubu még itt van, B. Katka, Roni és Little Lion, vagyis Andika. Nekem ez a Little Lion valahogy nem megy a nyelvemre, inkább Andit fogok mondani, mit szólsz hozzá. Vagy ne, vagy de.

akkor maradok az Andinál. K nélkül. Ja nem, K nélkül. Vagy lehet Little Andy is.

Egy szőkenő kap a férjétől egy automata mosógépet. Másnap megy haza a férj, és látja, hogy a felesége mesztelenül rakja be a ruhákat a mosógépbe. Mire a férj? Mit csinálsz, drágám? Hát mosok, mondja a szőkenő. De hát miért vagy mesztelenül? Kérdi a férj. Jaj, drágám, hát elolvastam a használati utasítást, és ott azt írta, hogy az első mosást ruha nélkül kell csinálni.

ezek voltak a Kanibálok, Cannibals. És Lee Marrow. Ezután pedig, ha már így bele lendültünk a cseten, Mr. Bombastic.

0: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
1: Ez is egy olyan lesz, ritkán hallott és játszott dal.

És tegnap, ahogy hallgattam Andit, ihletet kaptam megint csak. És olvastam is tőle egy bejegyzést a Facebookon. Hát innen jött az ihlet, hogy ma játszom egy dalt.

ugyanis Teve Panni kitett egy írást a Queenről, hogy tegnap volt a 40 éves évfordulója a Queen budapesti koncertjének. Így hát úgy gondoltam, hogy lejátszom tőlük egy dalt ma is, vagy legalábbis nem ma is, hanem ma este.

Ez volt az I Want to Break Free és a Queen egy kicsit más elgondolásban. Közben pedig 21 óra 30-as perc lett. Akkor jön egy újabb mashup. Mégpedig Donna Summer és Lunától. Két dal egyben.

0: Ez volt egy mashupban a Hot Stuff és a Bailando. Donna Summer és Luna közöse. Egy mashupban.
1: Ez a Music Party. Music Party.

közben pedig jött egy érkezőnk is a csetre. Ő János, hát üdvözöllek és jó szórakozást, ha maradnál.

ahogy látom, Csámpás, Rozi és Nefertiti elaludtak. Bár itt vannak a cseten nevükkel, de nem tudom, hogy merre vannak. De nem baj, mert Andi és Békatka szóval tartanak engem. És ébren főleg.

0: SS or Music Party. Music Party. Yeah, lady.
1: Na békatka, figyelj!
2: Janúr!

Egyébként találtam egy találós kérdést. Mi a hasonlóság a nőgyógyász és a filmkritikus között? Nos hát, hogy mi a hasonlóság a nőgyógyász és a filmkritikus között? Mindketten ott keresik a hibát, ahol mások az örömet.

is megérkezett külsős rádiósunk is, vagy műsorvezetőnk is a csetre, Tökszár személyében. Hát jó szórakozás neked!

Ennek a dalnak az előadója Morgan Roxanne. 21 óra 50-es perc van. És ha nem vagytok még álmosak, akkor ráhúzunk egy órát. Mit szóltok hozzá?

a dalnak az előadója eredetileg a Cosmix, ugye mindenki ismeri. Aki most játszották nekünk, az a The Mansory Code és Kis világ a dal címe.

Nos hát az előadója ennek a dalnak DJ Ziga, de mondhatnám, hogy DJ Ziga 66. Békatka pedig zavarba gyütt. Mi zavar? Mondjad!

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni. És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? Pistike válaszol. A csengő.

ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Vitamio Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Vitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: 22:04 van, és akkor 11-ig meg sem állunk. További jó szórakozást és kellemes estét mindenkinek. Ez pedig már a Future Brain és Dan Harrow.

A rendőr szomorúan sétál az utcán. Veled meg mi van? Kérdezi a barátja. Hát a feleségemet kórházba vitték, mert valami gond van a méhével. És melyik osztályra kerül? Hát én azt hiszem a méhészetre.

0: a Music Party kivételesen 11 óráig ma.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Náksi és Brunner közöse a Gyere velem 2026-ból.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

gondolom, hogy felismerhető volt a dal. A Smokey együttes valamikori dala. Az Okerola.

Andinak elege lett, úgyhogy elköszön. Hát köszönöm, hogy eddig is kitartottál. Nem is hittem volna. Hát jó éjszakát neked!

két öreg ember beszélget. Azt mondja az egyik: nekem remek orvosnőm van, egy perc alatt megnöveli a hímveszőmet. Hogyan? Kézrátétellel?

22 óra 36 perc van. Ez a Music Party. 11 óráig, és az én nevem pedig Kézikocska Zoltán. Egy feldolgozásban pedig a Thriller és Michael Jackson dala. Jobban mondva, Michael Jackson dala, a Thriller.

0: Ez a Midnight Drip és Pitbull, valamint a Rosé. Egy házas pár szafarin vesz részt. Egyszer csak az asszonyt egy óriási hím gorilla kezdik kerülgetni. Hát látszik rajta, hogy rájött a párzási kedv. Hát az asszony felmenekül előle a fára, és a gorilla pedig utána. Az asszony kétségbe esetten sikoltozni kezd a férjének.
1: Béla, csinálj már valamit, ez a gorilla meg akar előszakolni!
0: A férj pedig röhögve. Na ennek próbáld megmagyarázni.

22 óra 44-es perc van, ez még mindig a Music Party. Még 15 perc, valamint hát mondjuk úgy, hogy 3 dal. És akkor 11-kor befejezzük. Ez volt Pitbull és Rosé, Midnight Ripper.

Nos hát, hölgyeim és uraim, sajnos a kijelzőmön már megint 22 óra 55-ös perc van, tehát már nem sokára véget ér a Music Party. Számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Hát remélem, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort, megtalálta magának valót, vagy esetleg talált, vagy hallott olyan érdekes újdonságot is, amit szívesen hallgatott, vagy nem hallott még, de most meghallgatta. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok egészen a végéig is. Ez név szerint Nefertiti, János, Csámpás, Rozi, B. Katka, Tökszár és Roni. És azoknak is köszönöm többek között Tóth Wolf Attilának is, akik kintről hallgatnak. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten ugyanebben az időben este 8-kor újra találkozunk itt a Bitangyú Rádió étterében. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét és jó éjszakát kívánok. Vigyázzatok magatokra. Kézi voltam. Sziasztok!

Music Forte. Music Party minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó.

0: blah blah blah blah blah blah blah blah.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.